0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

trča, glave lipe gleda, zano gano svrča, ljubi ja od

Manna Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: 6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.
1: Ébred a város, nyílik az ég. Kávé lapszál, indul a hét.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.hu
3: Ez volt a reklám.
4: The past is gone.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Pénteken 2 dinárral drágult a benzin és a dízel is. A következő 5 napban Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Szerbia először exportált élő bárányokat Algériába, körülbelül 250 euróba került emiatt. Az algériai kereslet jelentősen növeli a közelgő vallási ünnepet. A mezőgazdasági tárca szerint különösen fontos, hogy Szerbia megfelelt minden szükséges nemzetközi tanúsítványnak és minőségi követelménynek. Az állam célja, hogy új piacok megnyitására kerüljön sor, ezért több országgal, köztük Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom vezetésével is megállapodásokat kötöttek. A szerbiai borászat és szőlészet fejlődésének új szakaszát nyithatja meg az a bor- és szőlészeti törvénymódosítás, amelyet a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon vitattak meg. A törvény célja, hogy a hazai szabályozást összhangba hozza az Európai Unió előírásaival és az újonnan bevezetett rendelkezésekkel, valamint elősegítse a szerbiai borászat és szőlészet hosszú távú fejlődését. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredetmegjelölések szabályozását érintik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, megérett az idő a változtatásokra, hiszen a borászati ágazat és a piaci környezet is jelentősen átalakult az elmúlt években. Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a jövőben a bortermelés alapját elsősorban a saját termesztésű szőlő képezi majd. Az átállás fokozatos lesz, a rendszer teljes bevezetését 2028. augusztusára tervezik, hogy a borászatoknak elegendő idejük legyen az alkalmazkodásra. A kormány továbbra is támogatja a szőlőültetvények telepítését és a borászatok fejlesztését, hiszen szőlő nélkül nincs bor, fejtette ki Glamočić. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen nőtt a bejegyzett pincészetek száma, a korábbi 282-ről 529-re emelkedett, ami több mint 80%-os növekedést jelent. Az új törvény emellett egyszerűbbé teszi a működést az egyházi intézmények, iskolák és egyetemek részére is, valamint kedvező feltételeket biztosít a magánszemélyek számára a bor értékesítéséhez. Ugyanakkor szigorúbban lépnek fel az illegális árokon. A tárcavezető kiemelte, hogy a szerbiai bor nemzetközi megítélése is folyamatosan javul. A szerbiai bortermelők nagy sikerrel mutatkoztak be az olaszországi borvásáron, ahol minden korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozott a hazai borászatok iránt. Stevan Rajta, a Szerbiai Szőlészeti és Borászati Szövetség igazgatója szerint a szerb bor előtt komoly nemzetközi lehetőségek állnak. Az ágazat már most jelentős fejlődésen ment keresztül, amit az állami intézmények és a minisztérium támogatása is elősegített. Szerbia egyre ismertebbé válik borországként, különösen az őshonos szőlőfajták révén, amelyek iránt a nemzetközi piacon is folyamatosan nő az érdeklődés. Az új törvény stabil alapot nyújt majd a kis, közepes és nagy borászatok számára egyaránt, valamint azoknak is, akik most szeretnének belépni az ágazatba. A szabályozás világos kereteket biztosít a termelőknek, miközben igazodik az Európai Unió szabálya.

0: szabályaihoz és előírásaihoz. Dragoszláv Iván Sevéty, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára hangsúlyozta, hogy az európai borászati szektor rendkívül gyorsan fejlődik, ezért a jogszabályok folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen. A korábbi szerbélyi törvények is összhangban voltak az Európai Unió szabályozásával, azonban az időközben bevezetett új európai rendelkezések és a gyakorlatban tapasztalt problémák szükségessé tették a módosításokat. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Az új törvény hozzájárulhat ahhoz, hogy a szerbélyi borászat versenyképesebbé váljon az európai és a nemzetközi piacon is, fejtette ki Iván Sevéty.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú északi szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. Szerdáig marad a napos és nagyon meleg idő, akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtöktől valamivel kellemesebb idő lesz, de továbbra is meleg lesz és erős széllel kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas.
2: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia tesszőnek kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon marad a nyáriasan meleg anticiklonális időjárás. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet. A szélesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk, helyenként erős lesz az északi, északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Hit music. Panda Rádió.

0: A Ludasi Gulyás Csárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
2: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak, itt az 103,5 MHz-en, és üdvözöljük azokat is, akik külföldön, illetve interneten hallgatnak minket a www.pandaradio.rs oldalon, és a mai napon, május 25-én, hétfőn is itt vagyunk, új hét kezdődik, és talán új lehetőségek is érkeznek vele együtt. Nagyon szép a hétfő reggel, és reméljük, hogy mindenkinek ugyanúgy jól indul a napja, ahogy nekünk is itt bent a stúdióban. Új hét, új reggel, új kezdet, és bár hétfőn sokszor nehezebben indul az ember, mégis van benne valami különleges érzés.
6: Jó lehetőség arra, hogy újra nekifussunk dolgoknak.
5: Sokan azt hiszik, hogy az új hétnek tökéletesnek kell indulnia, és tökéletesnek is kell, hogy legyen, pedig nem kell. Nem baj, ha álmosak vagyunk, nem baj, ha lassabban indul a reggel. A lényeg az, hogy elinduljunk.
6: Mert az élet legtöbbször nem egyik napról a másikra változik meg, hanem apró lépésekből épül fel. Egy jó döntés, egy kedves szó, egy kis bátorság, vagy egy mosolyt.
5: És már is könnyebbnek tűnik a hétfő.
6: Lehet, hogy most még nem tudjuk, mit tartogat ez a hét, de talán éppen benne van valami szép meglepetés is.
5: Valaki fáradtan indul el hétfő reggel dolgozni, aztán egyszer csak megszólal egy kedvenc dal a rádióban, és hirtelen mégis jobb kedve lesz.
6: Mert nem kell az egész hetet egyszerre megoldani, elég, ha ma megtesszük az első jó lépést. Ez a Tisza hangja,

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik Tisza hangja műsorunkban május 25-én. Ma azok ünnepelnek, akiknek neve mögött erő, kedvesség és különleges történet rejtőzik. Ma 25-e van, és ma az Orbánok és a Gergelyek ünneplik névnapjukat.
3: Két nagyon régi és ismert név, mindkettő mögött hosszú történet és érdekes jelentés áll.
2: Az Orbán név latin eredetű, az Urbanus névből származik, jelentése pedig városi, művelt, udvarias. Régebben az Orbán névhez gyakran kapcsoltak bölcsességet és nyugodt természetet, és bizony a népi hanyobányokban is fontos szerepe volt.
3: Május 25-éhez sok szőlőgazda is különleges figyelemmel fordult régen. Szent Orbán ugyanis a szőlős gazdák és borászok védőszentjeként tartották. A néphiedelmek szerint, ha Orbán napján szép idő, jó szőlőtermés várható, és bizony sok helyen még szobrot is állítottak neki a szőlőhegyeken.
2: A Gergely név görög eredetű, jelentése éber, figyelmes, őrködő. Nagyon régi és méltóság teljes név, sok pápa és történelmi személyiség is viselte évszázadok során. De itt van még a Gergely járás is, ugye ezen óvja.
3: Igen, a Gergely névhez régi magyar hagyomány is kapcsolódik. Ilyen volt például a Gergely járás, amikor gyerekek énekelve járták a falut tavasszal.
2: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Orbánnak és Gergelynek. Legyen ez a nap.
3: Tele jó kedvel, szeretettel, nevetéssel és kellemes meglepetésekkel.
2: Valahol ma reggel egy család már készül a köszöntésre, máshol egy telefon érkezik boldog névnapot, és ettől valaki rögtön mosolyogni kezd, reméljük, hogy hallgatóink is.
3: A névnap mindig egy apró ünnep, emlékeztet arra, hogy jó érzés gondolni egymásra. Ez a Tisza hangja, ahol ma is névnapos mosolyokkal indul a reggel.

0: Száz három öt.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Készítsünk kenyérlángost, a kemencék régi kedvencét, illatos tészta, tejföl, hagyma és szalonna. A kenyérlángos igazi vidéki hangulatot idéz. Most egy igazi régi kedvenc készül, mégpedig a Panda konyhájában és Panda csavarral is, vagy ahogy sok helyen mondják, langaló lesz.
5: Ez az az étel, aminek már a sütés közben terjedő illata is meghozza az étvágyat, és nagyon sok családban generációk óta készítik.
4: És a hozzávalók liszt, élesztő, langyosvíz, só, kevés olaj, a tetejére pedig tejföl, fokhagyma, hagyma, szalonna, sajt. De hogyan készül a tészta?
5: A tésztát szépen bedagasztjuk, majd hagyjuk megkelni, és ilyenkor a konyha lassan megtelik a friss kenyértészta illatával.
4: A tejfölt összekeverjük fokhagymával, majd rákenjük a hagyma és a szalonna is.
5: És most jön a panda csavar, egy kevés füstölt sajt, lila hagyma, vagy egy kis csípős paprika. Ez még karakteresebbé teszi az ízét.
4: Ahogy sül a kenyérlángos, a hagyma, a fokhagyma és a szalonna illata egyszerűen betölti az egész házat, és általában ilyenkor minden
5: otthonos hangulata, olyan étel, ami mellé jól esik beülni, beszélgetni is.
4: És egy nyári este az udvarban a frissen sült kenyérlángos még forró, a sajt lassan ráolvad, és mindenki a tepsiből szeretne először kóstolni.
5: Vannak ételek, amelyek nem csak finomak, hanem igazi otthonérzést adnak. És a kenyérlángos pontosan ilyen egyszerű, laktató és szerethető. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma a régi kemencék hangulatát idéztük meg egy illatos kenyérlángossal.
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár.

0: 3-5. Feels good. Makes me feel good. It's my station. Mondo Rádió. Kedves hallgatóink, a Tisza hangja műsorában most egy kis természet következik. A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről vagy bármilyen különleges alkalomról. Az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
1: Amikor tavasszal rózsaszín virágok lepik el, amíg szinte kopárágakat, biztosan megakad rajta az ember szeme. Most egy igazán különleges fáról beszélgetünk, mégpedig a júdásfáról. A júdásfa a tavasz egyik legkülönlegesebb fája. Ez a fa tavasszal szinte teljesen rózsaszínbe borul, és ilyenkor egészen mesebeli látvány lehet.
2: A júdásfa eredetileg a mediterrán térségből származik, és főként a különleges virágzása miatt kedvelik.
1: De miért olyan különleges? Az egyik legérdekesebb benne, hogy a virágai nem csak az ágakon jelennek meg, hanem sokszor közvetlenül a törzsön is. Ez nagyon ritka látvány a fák világában.
2: A júdásfa tavasszal gyakran még a levelek előtt virágzik, ezért ilyenkor a rózsaszín virágok szinte teljesen beborítják a fát.
1: De mit szeret a júdásfa? Szereti

0: napos helyeket, a melegebb klímát, a jó vízelvezetésű talajt és meglepően jól bírja a szárazabb időszakokat is.
1: Általában kisebb vagy közepes méretű fa marad, ezért kertekbe is gyakran ültetik.
0: És a nevének története is van, a neve egy régi legendából ered. A hagyományok szerint Júdásfa ehhez a fához hasonló fa, és erre akasztotta fel Júdás is saját magát, innen kapcsolódott a Júdásfa elnevezés a növényhez.
1: Érdekesség, hogy a virágait egyes helyeken salátákhoz vagy díszítéshez is használják, enyhén savanykás ízük lehet.
0: És a méhek is szeretik, virágzáskor sok méhet és beporzó rovart vonz, ezért a természet számára is hasznos növény.
1: Tavaszi reggel egy parkban a júdásfa ágai teljesen ellepik a rózsaszín virágok, és az emberek megállnak mellette fényképezni.
0: Vannak fák, amelyek nem csak árnyékot adnak, hanem szinte ünneppé teszik a tavaszt. És a júdásfa pontosan ilyen különleges, látványos és felejthetetlen. Ez volt a Zöld Sarok, ahol ma a tavasz egyik legszebb virágzó fáját csodáltuk meg.
2: A Zöld Sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

0: 3-5-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
1: Balkáni hangulat, lendületes ritmus, okay, és különleges zenei világ a Balkán Express neve sokak számára a jókedvel és a mulatással fonódott össze, és a mai napon a Balkán Express együttessel foglalkozunk.
2: A Balkán Express zenéjében mindig ott volt a balkáni életérzés, a temperamentum, az érzelmek és a jó kedv.
1: A zenekar a 90-es évek környékén vált ismerté Magyarországon. A céljuk az volt, hogy a balkáni zene világ hangulatát közelebb hozzák a közönséghez.
2: Zenéjükben sokféle hatás megjelent, szerb, magyar, cigány zene, délszláv dallamok, és ettől lett igazán különleges a hangzásuk.
1: A Balkán Express zenéjében nagyon fontos szerepet kaptak a lendületes hangszerek, például harmonika, fúvósok, dobok, gitár.
2: És jött a mulatos hangulat. A koncertjeiken mindig erős volt a jó kedv és a közvetlen hangulat. Sokan táncolni kezdtek már az első dallamoknál.
1: Bár sokan a mulatos és a balkáni hangulat miatt szerették őket, a dalaikban gyakran érzelmesebb részek is megjelentek.
2: A Balkán Express ahhoz a hullámhoz tartozott, amikor a balkáni zene egyre népszerűbb lett a régióban, és sok ember megszerette ezt a szenvedélyes hangzásvilágot.
1: A zenekar rengeteg rendezvényen és fesztiválon fellépett, lakodalmakban, városi napokon és szabadtéri koncerteken is gyakran találkozhatott velük a közönség.
2: Talán azért szerették őket annyian, mert a zenéjükben mindig ott volt az életkedv, és ezt a közönség is megérezte.
1: Nyári este egy szabadtéri koncerten a harmonika megszólal, az emberek tapsolnak, és pillanatok alatt táncos hangulat alakul ki.
2: Mert a balkáni zenében van valami különleges erő, egyszerre tud szomorkás, szenvedélyes és felszabadító lenni. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma egy kis balkáni életérzés költözött a stúdióba.
0: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
6: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
7: Kelly és emlékezetes eseményekkel május 25-e van. Az év 145. napja, és még 220 nap van hátra az évből, és ezen a napon is sok érdekes esemény történt a világban.
8: Május 25-e az eltűnt gyermekek világnapja. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, mennyire fontos a gyermekek biztonsága és védelme.
7: 1787-ben Philadelphiában megkezdődött az amerikai alkotmányozó gyűlés. Az ülést George Washington vezette. Ez vezetett később a világ egyik legismertebb demokratikus alkotmányának megszületéséhez.
8: 1810-ben elindult a spanyol gyarmati uralom elleni felkelés a Rio de la Plata térségében. Ezt Argentinában ma is fontos történelmi eseményként ünneplik.
7: 1840-ben megnyílt az első posta Belgrádban, a Kalemegdánnál. Ezzel hivatalosan is elindult a modern postaforgalom Szerbiában.
8: 1844-ben először használták az elektromos távírót Baltimore és Washington között. Ez hatalmas technikai áttörésnek számított akkoriban.
7: 1944-ben a német hadsereg megindította a Drvár elleni támadást, Lovasugrás fedőnéven. A cél a partizán mozgalom vezetésének megsemmisítése volt, ez a II. Világháború egyik legismertebb balkáni hadművelete lett.
8: 1995-ben Tuzlában gránát robbant a Kapije sétányon, a boszniai háború egyik legtragikusabb eseményeként emlékeznek rá.
7: 1803-ban született Ralph Waldo Emerson, amerikai költő és filozófus, az amerikai gondolkodás egyik meghatározó alakja lett.
8: 1856-ban született Louis-Francis d'Esperey, francia marsal, aki fontos szerepet játszott a Szaloniki fronton, a szerb hadsereg

0: tiszteletbeli vajdája is lett. 1892-ben született Josip Broz Tito, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság hosszú ideig hivatalban lévő vezetője volt. Születésnapját évtizedeken át ifjúság napjaként ünnepelték Jugoszláviában.
1: Sokan emlékeznek még a híres tafétára is. Fiatalok vitték a váltóbotot, amely végül Tito ünnepségére érkezett meg május 25-ére. Ez hosszú időn át fontos jugoszláv hagyomány volt.
0: Ugyanezen a napon alkotmány született, háborúk zajlottak, technikai újítások indultak el, és emberek milliói ünnepeltek, gyászoltak.
1: A történelem nem csak évszámokból áll, hanem emberi sorsokból, emlékekből és történetekből. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt utaztunk az időben.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrójemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 514.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: A főzés nem csak ételkészítés lehet, hanem az agy és a lélek egyik különleges tornája is. Főzés a demencia ellen. Most egy nagyon érdekes témáról beszélgetünk, arról, hogy a főzés miért lehet jó hatással az agyunkra és a lelkünkre is. Sőt, egyes kutatások szerint akár a szellemi frissességet is segít megőrizni.

0: A főzés ugyanis egyszerre több területet is megmozgat az agyban. Gondolkodunk, tervezünk, emlékezünk, számolunk és figyelünk közben.
1: De miért jó az agynak, amikor főzünk, recepteket követünk, időzítünk, ízeket kombinálunk, mozdulatokat végzünk? Ez mind aktívan dolgoztatja az agyat.
0: Mert sok ember számára a főzés emlékeket is előhoz. Egy régi recept, egy illat, egy nagymama süteménye, és ezek az emlékek érzelmileg is nagyon fontosak lehetnek.
1: Érdekes módon sok ember számára a főzés megnyugtató tevékenység. Az apréta.
0: Ilyenkor a konyhában sokszor kizárjuk a külvilág zaját, és egy időre csak arra figyelünk, ami előttünk van.
1: A főzésben ott van az alkotás öröme is, egy új recept kipróbálása, vagy egy saját ízvilág kialakítása sikerélményt adhat.
0: És sokszor nem is beszélgetéseket és kapcsolatokat is erősíthet.
1: Fontos tudni, hogy a főzés önmagában nem gyógyítja a demenciát, de a szellemi aktivitás, a rutin és az örömteli tevékenységek támogatják az agy egészségét.
0: Valaki csendben keverget egy levest a tűzhely mellett, közben régi emlékek jutnak eszébe, és egy időre minden lelassul körülötte.
1: Néha a legegyszerűbb hétköznapi dolgok segítenek a legtöbbet, és egy tál ételben néha nem csak ízek, hanem nyugalom és emlékek is főnek. Ez volt a Szépség és Egészség percek, ahol ma a konyha és a lélek kapcsolatáról beszélgettünk.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Kucsa zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063
4: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda

Tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.

0: 3, 5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Hétfői csillagüzenetek, új hét kezdődik, a csillagok pedig ma sem maradtak csendben. Na nézzük, mit üzennek már a csillagok pandás módra, mert hétfő reggel néha már az is teljesítmény, ha sikerül megtalálni a kávét félig csukott szemmel.
5: És kezdjük is a kossal. Ma tele vagy lendülettel és energiával, a probléma csak az lehet, hogy a világ nem mindig tud olyan gyorsan reagálni, mint ahogy te azt szeretnéd.
4: Bika, ma különösen értékelni fogod a nyugalmat és a kényelmet, és valószínűleg az étel is fontosabb szerepet kap a napodban.
5: Ikrek, ma több gondolatod lesz egyszerre, mint ahány fülhallgató összegabajodik egy táskában, de közben nagyon jó ötletei támadhatnak.
4: Rák, ma érzékenyebb lehetsz a szokásodnál, egy kedves mondat vagy egy emlék most mélyebben megérinthet.
5: Oroszlán, ma szeretnél ragyogni és irányítani, és valljuk be, ez gyakran sikerül is neked.
4: Szűz, te már hétfő reggel rendszereznéd az egész hetet, de ma próbálj meg egy kicsit lazábban venni mindent.
5: Mérleg, ma különösen fontos lehet számodra a béke és a harmónia, a vitákat most messziről elkerülnéd.
4: Skorpió, a megérzéseid ma is nagyon erősek lehetnek, valószínűleg már előre sejtett, ki fog ma felidegesíteni.
5: Nyilas, a hét elején már is menekülnél egy kis szabadság felé, egy spontán ötlet most különösen csábító lehet.
4: Bak, te ma is próbálod kézben tartani a dolgokat, de ne feledd, nem kell mindent egyedül megoldani.
5: Vízöntő, ma valami teljesen váratlan gondolatot támadhat, és lehet, hogy végül pont az lesz a legjobb ötlet egész héten.
4: Hala, és lehet, hogy kicsit elkalandozol a múlt felé.
5: Akármit is mutatnak ma a csillagok, egy mosoly, egy jó dal és egy kis szeretet mindig könnyebbé teszi a hétfőt. Ez a Tisza hangja, ahol ma is pandás módra figyeltük a csillagokat.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5
1: Feels good. Makes me feel good.
2: It's my station.
3: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Ez a magas mikrofon a Kunce Gáboré szokott lenni. Ez a középső a Zolié. Ez az alacsony meg kettőnké, ha jön a miniszterelnök úr is. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a Klubrádió Kabaré Társulata köszönti önöket az új esztendő első nyilvános kabaré felvételén. Legutóbbi találkozásunk óta sok minden történt. Én például kaptam egy atomerőművet. Csak ne nagyon örüljenek, önök is kaptak. De ez az atomerőmű szinte semmibe sem került, pont annyi volt, mint a lenyúlt nyugdíjkassa. Tehát pénz az ablakban. Ezt oroszul egyébként úgy mondják, hogy akno. Egyébként nem árt, ha újra elkezdünk oroszul tanulni, csak azt nem tudom, hogy azt a sok erkölcstan tanárt hogy fogjuk átképezni orosz tanárra. Kedves közönségünk, egy országot legalább olyan nehéz elvezetni, mint egy háztartást.
8: Rezsicsökkentés védelem, magyar csapat, vigyázz! Még egyszer mondom, vigyázz! Kedves csapat, kedves barátaim, temetni jöttem az energiaszolgáltató cégeket nem dicsérni. Még egyszer mondom, nem dicsérni. A kocka el van vetve. Úgy állok itt, mint egy egyszerű gázóra leolvasó a rezsiháború kellős közepén. Jöttem, láttam, Leolvastam. De nem pihenhetünk meg, mert tovább kell álmodnunk a magyar álmot. Ám álom közben is ébernek kell lennünk. Még egyszer mondom, kell. Így, most, hogy éber altatásban vagyunk, most kell mindent elvégeznünk, hogy soha többé ne fordulhasson elő semmi. Ellenségeink, a huho.

0: Fogók már megint mellé fogtak. A gázszolgáltatás nemhogy nem akadozik, de most mondhatjuk el igazán, hogy Magyarországon akárhova nézünk, mindenütt gáz van. Ha rajtunk múlik, ez nem is fog megváltozni. Ehhez kérjük a magyar csapat tagjainak segítségét. Most, hogy a Facebook oldalamon a lájkolók száma 200 ezer fölé emelkedett, felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hol lehet a másik 2 millió szavazónk. Senkinek, még egyszer mondom senkinek, ne legyen kétsége, meg fogjuk őket találni. Ha kell, közmunka szolgálatosokat fogunk behívni, hogy sorainkat megerősítsük. Keljünk toborzó útra. Ha valaki útközben valami szépet lát, az feltétlenül írja meg. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt magyar csapat! A magyar csapat tagjainak kis sárga csekkeket osztunk szét, írják rá, hogy mennyi volt a rezsimek takarításuk, és adják fel nekünk. Postacímünk azonos a bankszámla számunkkal. Ha összefogunk, higgyék el, mindenre képesek vagyunk. Mi, még egyszer mondom mi, a kormány tagjai ezt már több esetben is bebizonyítottuk, mert összefogtunk, és lám, mindenre képesek vagyunk. Mi megtartottuk, amit ígértünk. Megtartottuk, ami a miénk. Elérjük, amit akarunk. Mint azt Horváth András úr kis zöld mappájából is tudhatjuk, egyes nagy cégek már csak egy sör alá tétre írják az adóbevallásukat. Önöknek, még egyszer mondom önöknek, elég lesz egy bélyeg is, csak férjen el rajta 7 számjegy. Nincs más út, mint az összefogás. Ez a harc lesz a végső, csak összefogni hát. A harchoz fegyver kell. A fegyverhez pénz, a pénzhez pedig rezsicsökkentés. A pénzből fegyvert veszünk, hogy tudjunk harcolni azért, amiből a fegyvert vesszük az ellen, ami... Mindegy, egyszerűbb, ha azt mondom, rezsicsökkentés. A sajtó azt kérdezi, nem ciki-e ez az egész? Azt tudom mondani, hogy ne azt nézzék, hogy mit mondok, hanem azt hallgassák, amit csinálok. Magyar csapat, vigyázz! Hajrá, magyarok! Hajrá, Magyarország! Köszönöm!
1: Ami elromolhat, az el is romlik. Ezt egyébként nem Murphy mondta, hanem egy nagyon gyors beszédű alkotmányjogász. A fogyasztói társadalom ugyanis arról ismerszik fel, hogy a környezetünkben elromlott tárgyakat és gépeket nem javítatjuk meg, hanem újat vásárolunk. A nagynénikémnek van egy 30 éves Saratov hűtőgépe. Még ma is működik. A Saratov ugyanis nem a minőséget jelzi, hanem a márka nevet. Meg is ijedt, amikor Orbán Viktor hazakergette az oroszokat, mert azt hitte, hogy viszik a hűtőgépet is. Persze, ha javítani akarunk valamit, akkor sincs baj, sőt, ma már mindent el lehet intézni telefonon is. Policer Tamás Full Service című jelenetét előadja Bach Szilvia, Aradi Tibor, Gulyás Zoltán és Varga Ferenc József.
2: Halló!
3: Szép napot kívánok! Ön a Hip Hop Service központját hívta. Ha ismeri a kívánt melléket, kérem pötyögje be. Halló. Ha erre sem képes, várjon, amíg a kezelőnk jelentkezik.
2: Halló.
3: Kérem, várjon.
2: Halló.
3: Na jó, nem bánom, tessék mondani, mert hallom, hogy össze-vissza nyomkodja a billentyűket, mibe segíthetek?
2: Na végre, halló, én a Hip Hop Service központot hívtam, van egy kis bibi, hogy nem tudtam még megreggelizni.
3: Sajnálom, mert nagyon sajnálom, rossz számot hívott, reggeliztetéssel nem foglalkozunk, visszahal.
2: Ne tegye le, nem reggelit kérek, hanem segítséget, a kenyérpirítómból nem jön ki.
3: Kapcsolom a kenyérpirító devíziót Stuttgart.
2: Ja, jó lesz nekem a Pesti is. A Pesti.
4: Guten Tag, herzlich willkommen bei unserem Kundendienst. Was kann ich für Sie tun?
2: Mi az Isten van?
4: Leider, ich verstehe es nicht.
2: Kenyérpirító.
4: Leider, ich verstehe es nicht.
2: Kenyér.
4: Sprechen Sie Französisch?
2: Kenyér.
4: Kenyér. Ja. Ich verbinde Sie mit London.
2: Pirito!
5: Hello, it's London. Good afternoon. Can I do anything for you?

0: A kurva kenyérpirítomat akarom megjavítatni!
1: Kurva.
0: Kurva!
1: Kurva. Okay, I understand. Let me have contact with Budapest. It's a pleasure for me.
0: Na meg azt is!
2: Ön a hip-hop szerviz központját hívta, ha ismeri a kívánt melléket, kérem, pötyögje be.
0: Már mennyi maga, az csukrom.
2: Jaj, a kenyérpirítós ügyfél. Üdvözlöm. Milyen márka név szerepel egyébként a készülék?
0: Várjon, betűzöm azt a kis házikóba két volt. Nem tudom betűzni kínai.
2: Kapcsolom a Pekinget, kérem,
0: ne!
2: Várjon.
0: Ne kapcsolgasson. Oldja meg a problémámat, jó?
2: Nem, én nem ezzel kezdtem, megoldom a problémát. Hány szelet fér bele a készülékbe?
0: Kettő.
2: Bekapcsolt állapotban van a készülék?
0: Megnézem. Azt a kut! Most kapcsolt ki, minden elsötétült. Csak a mikró szikrázik.
2: Na, ez a valódi rezsicsökkentés.
0: Beszorult két szelet kenyér a pirítóba. Tud segíteni?
2: Kérem, diktálja be a készülék alján található egyedi gyártási kódot.
0: Van itt egy szám, van vagy fél méter, diktálom. Az 796 67 78 45 64 76 57 35 47 89 12 12 kötőjel 00 kötőjel 1 tudta jegyezni?
2: Igen, helyes, bevittem a gépbe, tehát ön Fallucer Aladára Gépház utca 12, második emelet 6-ból, született Kun Hüvelyes 1958, anyja neve született Jolán, és a bankszámlaszáma 07-re végződik?
0: Na most szartam be.
2: Villája van?
0: Viccesz! Másfél szoba lakótelepi panel.
2: Erőeszközre gondoltam, próbálja azzal kipiszkálni. Na, haló, sikerült?
0: Sikerült! Ha, még áram is lett rögtön. Köszönöm szépen, viszont hallásra hálás vagyok.
2: Le tegye, a számlázáshoz még kellenek további adatok.
0: Én az ingyenes számot hívtam.
2: Az lehet, de a tanácsadást ki kell számláznom. 5000 plusz áfa percenként készpénz lesz vagy átutalás?
0: Tudod mit? Ide jöhetsz és bekaphatod a két szelet pirítósomat.
2: Azt is lehet, de akkor kiszállási díjat is számláznom kell. Köszönjük, hogy a hip-hop szervizt hívta. Mi önért vagyunk, mi önért dolgozunk. Viszhal!
3: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Texas. Hon Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: A következőekben pedig a kecsegéről fogunk beszélni, a folyók ősi haláról. A kecsege olyan hal, mintha egyenesen a történelem előtti időkből úszott volna elünk. Most a Tisza egyik legismertebb és legkülönlegesebb haláról beszélgetünk. Ez a hal annyira ősi megjelenésű, hogy sokan élő őslénynek is nevezik.
4: A kecsege a tokfélé családjába tartozik, és bizony a tokhalak már több mint 200 millió éve léteznek a Földön, vagyis még a dinoszauruszok korában is éltek az őseik.
3: A kecsege teste hosszúkás és különleges páncélszerű lemezek borítják, az orra hosszabb és hegyesebb, mint sok más halfajé.
4: Leginkább nagyobb folyókban él, például a Tiszában, a Dunában és más tiszta oxigéndús vizekben.
3: A kecsege többnyire a folyó alján mozog, ott keresi táplálékát, apró élőlényeket, lárvákat, férgeket.
4: Nagyon érzékeny a szennyezett vízre, ezért ahol kecsege él, ott általában jobb a folyó állapota is.
3: Régen nagyon értékes halnak tartották a húsát, különlegesnek és finomnak tartották sok helyen.
4: A Tisza mentén a halászok évszázadok óta ismerik a kecsegét, sok régi történet és halászélmény kapcsolódik hozzá.
3: Ma már a folyók védelme és természetes élőhelyek megőrzése nagyon fontos a kecsege számára is.
4: Andrea, képzeld el, hogy hajnalban csendesen folyik a Tisza, a víz alatt pedig ott mozog egy ősi halfaj, amelynek elődei már évmilliókkal ezelőtt is úsztak a föld vizeiben.
3: Ez csodálatos, a természet néha igazi időutazást rejt a folyók mélyén, és a kecsege pontosan ilyen ősi, különleges és tiszteletet érdemlő előélmény. Ez volt a Tisza pillanatai, ahol ma a Tisza egyik legerősebb lakójával ismerkedtünk meg.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni.
1: Lovin Smart. Egészséges energia, hogy első légy az új.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Fruskagóra, Vajdaság, zöld hegyek, kolostorok, erdők, kilátók és legendák. Ma Fruskagóra, Lankái között kirándulunk. Most nem megyünk messzire, a Vajdaság egyik legismertebb természeti kincséhez csak. A Fruskagóra sokak szerint a Vajdaság zöld tüdeje. Ez a hegység szinte teljesen kiemelkedik a sík vidékből, és azért már messziről különleges látvány. A Fruskagóra 1960 óta nemzeti park. Rengeteg erdő, túraútvonal és különleges növény található itt. A Fruskagórát sokan a szerb Atosznak is nevezik, mert több mint egy tucat ortodox kolostor található a hegységben, ezek közül sok több száz éves. Az egyik legismertebb a Krusedol kolostor. A kolostor nem csak vallási, hanem történetmi szempontból is nagyon fontos hely. Hopovo és Gregeteg. Nagyon híres még, és a kolostorok közül mindig különleges nyugalom érezhető bennük. A Fruskagóra nem csak a természet miatt ismert, a környék híres borvidék is, sok pince és borászat található itt. Az erdőkben rengeteg állat él, őzek, vaddisznók, rókák és sokféle madár. A Fruskagóra nagyon népszerű a kirándulók között is, tavasszal és ősszel különösen gyönyörű. Bizonyos pontokból csodálatos kilátás nyílik a Dunára és Vajdaság síkságára. Naplementében egészen varázslatos látvány. A történelem során sokan kerestek itt menedéket. A kolostorok évszázadokon át őrizték a vallási és kulturális értékeket. Kora reggel van a Fruskagórán, a fák között madarak hangja hallatszik, egy kolostor harangja megszólal, és a hegy fölött lassan felszáll a pára. Vannak helyek, ahol az ember egyszerre érzi a természet és a történelem erejét, és a Fruskagóra pontosan ilyen nyugodt, titokzatos és különlegesen szép. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Vajdaság zöld hegyei között kirándultunk egy kicsit.
5: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
3: Most pedig a 2026-os nyári férfi divatról beszélünk. 2026-os nyári férfi divat egyszerre lesz elegáns, lazább és sokkal természetesebb. A hangsúly idén a könnyedségen és az önazonos stíluson van. És úgy tűnik, idén a férfiaknál is a kényelmes elegancia kerül előtérbe. A túlmerev és túlhivalkodó stílus helyett inkább a természetes, könnyed megjelenés lesz divatos. A férfi divat most sokkal lazább, de közben kifinomultabb is. A nyár egyik legfontosabb anyaga továbbra is a lenvászon lesz. Nagyon divatosak lehetnek leningek, könnyű zakók, laza nadrágok, természetes anyagok. A ligáteresztő és könnyű textilek idén különösen fontosak. De beszéljünk egy kicsit a 2026-os színekről. A férfi divatban is megjelennek a lágyabb árnyalatok. Divatos lehet például a homokszín, világos kék, zsályazöld, vajszín, halvány rózsaszín. A pasztelszínek 2026 egyik legnagyobb trendjének számítanak. A lazább eleganciáról szól ez idei év. A klasszikus öltönyök helyett most sokkal lazább elegancia jelenik meg. Például kigombolt leningek, könnyű zakók, póló zakóval, sportosan elegáns szettek. A túlszűk nadrágok háttérbe szorulnak, helyettük inkább egyenes szabás, lazább fazonok, könnyű anyagok, rövidebb nyári nadrágok hódítanak.

0: 2026-os férfi divat nem a túlöltözésről szól, hanem arról, hogy valaki kényelmesen, természetesen és magabiztosan érezze magát a saját stílusában. Ez volt a Divatpercek, ahol ma bepillantottunk a 2026-os nyári férfi divat világába.
1: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Sikeresen szerepeltek a Verbászi táncversenyen az M-Dance stúdió táncosai. A csapat szerencsésen hazaérkezett a megmérettetésről, ahol ismét szép eredményeket értek el és fantasztikusan helytáltak. A versenyen több dobogós helyezés is született. A Lil Beats gyerekcsoport, a G-Squad formáció, valamint Sophie és Rebecca szóló produkciója is első helyezést szerzett. Ezüstérmet nyert többek között a Lil Feat mini csoport, valamint Lia és Adele szólója. Diana szóló produkciója harmadik helyen végzett. A stúdió külön megköszönte a szülők támogatását és biztatását. Az M-Dance stúdió táncosai két hét múlva Nagybecskereken folytatják a versenyszezont.

0: Szászló. Manna Rádió. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsi Biomagüzlet, amely a piactér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús magvak és olajos magvak, gluténmentes és teljes kiörlésű lihozáshoz. Biomag, ahol a természet ereje a mindennapok része.
2: A szőlőmagolaj titkáról fogunk beszélni. A szőlőmagolaj sokáig szinte mellékterméknek számított, ma pedig az egyik legismertebb természetes olaj lett a konyhában és a szépségápolásban is. Pedig régen a szőlőmagot sokszor egyszerűen kidobták a hamporkészítés után. Később azonban rájöttek, hogy a szőlőolaj a szőlőmagolaj

0: Előtt már több ezer éve termeszték a szőlőmagolaj nagyobb arányú előállítása, azonban főleg a modern technológiák elterjedésével vált gyakoribbá a 20. században. De miért népszerű? Sokan azért kedvelik, mert könnyű állagú és viszonylag semleges ízű olaj, ezért sokféleképpen használható. A szőlőmagolajat gyakran használjuk salátákhoz, sütéshez, pácoláshoz és könnyű ételekhez, mivel magasabb hőmérsékleten is jól bírja. A szépségápolásban is ismert, a kozmetika világában is népszerű lett, sok krémben, hajápolóban és testápolóban megtalálható. De miért szeretik a bőrápolásban? Mert könnyen beszívódó olajnak tartják, és sokan kellemesnek érzik a használatát a bőrön. A szőlő értékeiről is beszéljünk, érdekes, hogy a szőlő szinte minden részét hasznosítják. Gyümölcs, bor, mag, olaj. A szőlőmagolaj sokaknak a mediterrán életérzést is eszébe jutatja. Könnyű ételek, napsütés és egy pár csepp szőlőmagolaj kerül rá, és már is frissebbnek, könnyebbnek tűnik az egész étel. A természet néha a legapróbb dolgokban rejti el a legtöbb értékét, és a szőlőmagolaj pontosan ilyen könnyű, sokoldalú és természetesen elegáns. Ez volt a Biopercek, ahol ma a szőlő apró magjainak különleges világába pillantottunk bele.
1: A Biopercek rova támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet a Piac tér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik. Here
2: we go! A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.
6: Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: Most egy igazán kreatív témáról beszélgetünk, arról, hogy hogyan lehet egy régi kerékpárból újra különleges darab. Mert sok kerékpár nem öreg, csak egy kis megújulásra vár. És egy jól elfestett bicikli nem csak szem lehet, hanem teljesen új hangulatot is kaphat. Festés előtt érdemes leszerelni a kerekeket, az ülést, a láncot és a kisebb alkatrészeket, így sokkal könnyebb dolgozni. A rozsdát és a régi lepattogzott festéket el kell távolítani. Ehhez használhatunk csiszolópapírt, drótkefét vagy gépi csiszolót is. Festés előtt nagyon fontos a tiszta felület, a port és a zsír. Érdemes alapozót használni, ez segít abban, hogy a festék tartósabb legyen. Sokan sprayfestéket választanak kerékpárhoz, mert egyenletesebb felületeket lehet vele festeni, és mindez mellett oda tudunk arra is figyelni, hogy a kerékpárunknak milyen színt választunk, legyen vidám és nekünk megfelelő. Ez volt a Színes Percek Tisza hangja műsorunkban.
1: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy egy terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.
3: Három nap északi szélben, vacogásokban, ostromokban, pulóveremben illatod. Hova vezet ez? Na hiszen... Mi a fene lesz? Micsoda beteges, rákfrancos élet. Én itt nézem, te meg ott nézed, hogyha jól meg a szélnek a jegenyénk s levelet. Hova repül el? Így szállok én is el nem sokára, te pedig így hajolsz majd utána annak a személyvonatnak, melyen utazom, haza én, haza egyedül. Aztán csallak egy évig a feleségemmel, a tél, csupa csavarok.

0: gocsolatás. De jövő ilyenkor, hazamenőben, megint az ablaknál szeles időben, s pulóveremben illatod. Ugye csak is így? Ugye így? Ugye csak is így? Így szállok, így hajolsz, és így nézek, így mondom újból, hogy rád francos élet, és így hajol majd meg újra a szélnek az a jegenye, az az egy, az a hülye fa, az az egy, na te hülye fa.
1: Panda Rádió.
2: Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
3: A paszternák a régi idők elfeledett kincse, első pillantásra talán a fehér ripára hasonlít, de a paszternák különleges íze miatt évszázadok óta fontos szereplője a konyháknak. Most egy olyan zöldségről beszélgetünk, amit sokan ismernek, mégis gyakran összekevernek mással, a paszternákról. A paszternák nagyon régi növény, már az ókorban is termesztették és fogyasztották Európában, sőt a burgonya elterjedése előtt sok helyen alapélelmiszernek tartották. A paszternák íze enyhén édeskés és fűszeresebb, mint a fehér répái. Főzés közben pedig még karakteresebbé válik. Nagyon sokféleképpen felhasználható levesekhez, püréhez, sült zöldségekhez, krémleveshez és húsok mellé is. Sokan azt mondják, sütőben sütve az egyik legfinomabb, mert ilyenkor az édeskés íze még jobban előjön. A régi időkben nem csak ételként tekintettek rá, a népi hagyományokban sokszor erősítő növénynek tartották. A paszternák jól tárolható zöldség volt, ezért télen is gyakran fogyasztották. A konyhakertekben ma is sokan termesztik, szereti a lazább talajt és a napos helyeket. Sokan első ránézésre fehér répának nézik, pedig a paszternák általában vastagabb és illatosabb is. A sütőből lassan előkerülnek a sült zöldségek, a paszternák illata betölti a konyhát, és mindenki meglepődik, milyen különleges az íze. Vannak régi alapanyagok, amelyek újra kezdenek visszatérni a konyhákba, és a paszternák pontosan ilyen egyszerű, régi és mégis különleges. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma egy régi kedvenc zöldség különleges világába pillantottunk be.
2: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze gondosan feldolgozva.

0: Adam. A villa negra nem fényes lokál. Vagány legény, ha szép szerénbe zörget itt, egy csöndes házba oltalmat talál, talál.
1: On the radio. Hit music. Give it up. On the radio.
2: Biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem luxus, hanem nyugalom a mindennapokban. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amelyről sokan nem szeretnek gondolkodni, mégis nagyon fontos lehet. Az életbiztosításról. Sokan úgy érzik, hogy az életbiztosítás valami távoli vagy felesleges dolog, pedig valójában a biztonságról és a gondoskodásról szól. Mi is az életbiztosítás? Az életbiztosítás lényege, hogy anyagi segítséget nyújthat váratlan helyzetekben. És sok ember számára megnyugtató érzést jelenthet, hogy gondolt a családja jövőjére is. Miért éri meg? Azért, mert az élet kiszámíthatatlan lehet. És sokszor nem magunk miatt kötünk biztosítást, hanem azok miatt, akiket szeretünk. Biztonságérzet. Egy életbiztosítás nem old meg minden problémát, de segíthet abban, hogy egy nehéz helyzetben legyen valamennyi anyagi biztonság. Sokféle lehetőség létezik. Ma már nagyon sokféle életbiztosítás létezik. Családi baleseti megtakarítással kombinált, vagy akár egészséghez kapcsolódó formák is miért halogatják sokan. Sokan azért nem foglalkoznak vele, mert kellemetlen témának érzik. Mások úgy gondolják, veled úgysem történik semmi. Pedig a nyugalom is fontos. Az életbiztosítás sok embernek nem csak pénzügyi kérdés, hanem egyfajta lelki nyugalom is. Valaki egy nap úgy dönt, jobb előre gondolkodni. Talán soha nem lesz rá szükség, de mégis megnyugtatja a tudat, hogy felkészült. A gondoskodás sokszor nem látványos dolog, hanem csendes döntés arról, hogy fontosak számunkra azok, akiket szeretünk. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, ahol a biztonság és a jövőtervezés kéz a kézben jár.
3: Here we go!
4: A térség legjobb zenéi.
5: Okay, ready?
6: No. This is the station.
7: I'm Charlie XCX.
8: Hi, I'm Sam Smith.
4: Fanda Rádió.
9: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a

0: vissza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Baut méretregyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34, telefon 064 642 2045. Bauplast. Érezhető különbség.
1: Egyre többször halljuk, régen nem volt ilyen forró nyár, és valóban a nyarak sok helyen egyre melegebbé válnak. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amit szinte mindenki érez az utóbbi években, a nyarak egyre melegebbek, sokszor hosszabbak a hőhullámok, és egyre nehezebb elviselni a forróságot is. A tudósok szerint ennek egyik legfontosabb oka a globális felmelegedés. A Föld átlaghőmérséklete fokozatosan emelkedik. A légkörben egyre több úgynevezett üvegház hatású gáz található, például széndioxid, metán és más gázok. Ezek visszatartják a hőt a Föld körül. A hő bent marad tulajdonképpen, olyan, mintha a Föld köré egy vastagabb takaró kerülne. A hő nehezebben távozik, így emelkedik az átlaghőmérséklet. Ezért fordulnak elő gyakrabban extrém hőhullámok, és sok helyen ma már hetekig tartó nagy melegeket tapasztalnak. Az erdők kivágása is hatással lehet a klímára, mert a növények fontos szerepet játszanak a levegő és a hőmérséklet szabályozásában. A városokban sokszor még erősebb a hőség, az aszfalt és az épületek napközben felmelegszenek, és este is lassan hűlnek le. Nem csak a meleg nő, hanem gyakran a szélsőséges időjárás is erősebb lehet. Hirtelen viharok, aszályok és nagy zivatarok. A nagy nyári melegekben különösen fontos a folyadékpótlás, és az is, hogy figyeljünk az idősekre és az állatokra. Régen a nyári estig sokszor gyorsabban lehűltek, ma viszont gyakran még éjjel is meleg marad a levegő. A természet mindig változott, de most talán jobban kell figyeljünk rá, mint valaha. Ez volt az időjárás természeti érdekességgel, ahol ma a forróbb nyarak okairól beszélgettünk.
0: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064 642 2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu. Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
1: A programajánló támogatója a Martonosi Remény Catering, ahol mindig vár egy finom menüebéd, egy frissen sült pizza vagy egy ízletes rostélyos. Martonos, Tenkovszka 1362-465-364. Kedves hallgatóink, ezúttal is különleges élmények várják Önöket Magyar Kanizsán. Május 29-én pénteken 19 óra 30 perctől a Művészetek Házában érkezik az utolsó májusi moziest. Star Wars, a Mandalóri és Grogu, a legendás mandalóri fejvadász, Din Djarin és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjára indulnak. Fantasy, sci-fi, galaxisokon átívelő történet, magyar nyelvű szinkronnal. A belépőjegy 450 dinár, jegyértékesítés és helyfoglalás május 28-ától. Május 30-án, szombaton 18 óráját. Színház Sárból. A Vajdasági Tanya Színház múltjáról, jelenéről és különleges világáról szóló film nem csak a színházról mesél, hanem közösségről, identitásról és a szabad alkotás öröméről is. A belépés díjtalan. A vetítés előtt 17 óra 15 perctől beszélgetés az alkotókkal, K. Kovács Ákossal és Oláh Tamással az udvari pavilon alatt. Június 11-én pedig egy igazán kreatív kiállítással zárják az évadot a Dobó-Tihamér képtárban. Szakkör, közösség, kézművesség, horgolás, bútorfestés, makramé, gyöngyfűzés, naturkozmetika és számtalan különleges alkotás várja az érdeklődőket. A megnyitón közreműködik a Zentai Rózsafa népzenei együttes is, és már elindult az aszakkör 2026/2027-es jelentkezése is. 30 különböző szakkör közül választhatnak az érdeklődők, a bútorfestéstől a mézes kalácskészítésen át egészen a kalligráfiáig. Jelentkezési határidő június 14-e. Információ 063-545-293. A programajánlót a Martonosi Remény Catering támogatta, ahol a finom ízek, a családias hangulat és a hatalmas pizza választék minden nap várja Önöket. Martonos, Tenkovszka 1306-246-5364. Szóval programból most sincs hiány. Kapcsolódjatok ki, töltődjetek fel és élvezzétek a nyári programokat.
0: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra és maradj velünk!

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: A legjobbat a legjobb helyről, Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágen. Vanackó Arengyelovó.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat, minden egyek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyar Kanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Pénteken 2 dinárral drágult a benzin és a dízel is. A következő 5 napban Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Szerbia először exportált élő bárányokat Algériába. A szállítás különleges körülmények között történt, egy bárány repülőjegye körülbelül 250 euróba került emiatt. Az algériai kereslet jelentősen növeli a közelgő vallási ünnepet. A mezőgazdasági tárca szerint különösen fontos, hogy Szerbia megfelelt minden szükséges nemzetközi tanúsítványnak és minőségi követelménynek. Az állam célja, hogy új piacok megnyitására kerüljön sor, ezért több országgal, köztük Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom vezetésével is megállapodásokat kötöttek. A szerbiai borászat és szőlészet fejlődésének új szakaszát nyithatja meg az a bor és szőlészeti törvénymódosítás, amelyet a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon vitattak meg. A törvény célja, hogy a hazai szabályozást összhangba hozza az Európai Unió előírásaival és az újonnan bevezetett rendelkezésekkel, valamint elősegítse a szerbiai borászat és szőlészet hosszú távú fejlődését. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, megérett az idő a változtatásokra, hiszen a borászati ágazat és a piaci környezet is jelentősen átalakult az elmúlt években. Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a jövőben a bortermelés alapját elsősorban a saját termesztésű szőlő képezi majd. Az átállás fokozatos lesz, a rendszer teljes bevezetését 2028. augusztusára tervezik, hogy a borászatoknak elegendő idejük legyen az alkalmazkodásra. A kormány továbbra is támogatja a szőlőültetvények telepítését és a borászatok fejlesztését, hiszen szőlő nélkül nincs bor, fejtette ki Glamočić. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen nőtt a bejegyzett pincészetek száma, a korábbi 282-ről 529-re emelkedett, ami több mint 80%-os növekedést jelent. Az új törvény emellett egyszerűbbé teszi a működést az egyházi intézmények, iskolák és egyetemek részére is, valamint kedvező feltételeket biztosít a magánszemélyek számára a bor értékesítéséhez. Ugyanakkor szigorúbban lépnek fel az illegális értékesítés ellen, különösen a különféle rendezvényeken és vásárokon. A tárcavezető kiemelte, hogy a szerbiai bor nemzetközi megítélése is folyamatosan javul. A szerbiai bortermelők nagy sikerrel mutatkoztak be az olaszországi borvásáron, ahol minden korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozott a hazai borászatok iránt. Stevan Rajta, a Szerbiai Szőlészeti és Borászati Szövetség igazgatója szerint a szerb bor előtt komoly nemzetközi lehetőségek állnak. Az ágazat már most jelentős fejlődésen ment keresztül, amit az állami intézmények és a minisztérium támogatása is elősegített.

0: Szerbia egyre ismertebbé válik borországként, különösen az őshonos szőlőfajták révén, amelyek iránt a nemzetközi piacon is folyamatosan nő az érdeklődés. Az új törvény stabil alapot nyújt majd a kis, közepes és nagy borászatok számára egyaránt, valamint azoknak is, akik most szeretnének belépni az ágazatba. A szabályozás világos kereteket biztosít a termelőknek, miközben igazodik az Európai Unió szabályaihoz és előírásaihoz. Dragoszláv Iván Sevéty, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára hangsúlyozta, hogy az európai borászati szektor rendkívül gyorsan fejlődik, ezért a jogszabályok folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen. A korábbi szerbiai törvények is összhangban voltak az Európai Unió szabályozásával, azonban az időközben bevezetett új európai rendelkezések és a gyakorlatban tapasztalt problémák szükségessé tették a módosításokat. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Az új törvény hozzájárulhat ahhoz, hogy a szerbiai borászat versenyképesebbé váljon az európai és a nemzetközi piacon is, fejtette ki Iváni Sevégy.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányig 31 Celsius fok körül alakul. Szerdáig marad a napos és nagyon meleg idő, akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtöktől valamivel kellemesebb idő lesz, de továbbra is meleg lesz és erős széllel kell számolni. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas.
2: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon marad a nyáriasan meleg anticiklonális időjárás. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk, helyenként erős lesz az északi északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: Titulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Park i Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből family csomagok. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: Kingdom. www.fontana.rs. Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Jegye körülbelül 250 euróba került, emiatt az angériai kereslet jelentősen növeli a közelgő vallási ünnepet. A mezőgazdasági tárca szerint különösen fontos, hogy Szerbia megfelelt minden szükséges nemzetközi tanúsítványnak és minőségi követelménynek. Az állam célja, hogy új piacok megnyitására kerüljön sor, ezért több országgal, köztük Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom vezetésével is megállapodásokat kötöttek. A szerbiai borászat és szőlészet fejlődésének új szakaszát nyithatja meg az a bor és szőlészeti törvénymódosítás, amelyet a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon vitattak meg. A törvény célja, hogy a hazai szabályozást összhangba hozza az Európai Unió előírásaival és az újonnan bevezetett rendelkezésekkel, valamint elősegítse a szerbiai borászat és szőlészet hosszú távú fejlődését. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, megérett az idő a változtatásokra, hiszen a borászati ágazat és a piaci környezet is jelentősen átalakult az elmúlt években. Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a jövőben a bortermelés alapját elsősorban a saját termesztésű szőlő képezi majd. Az átállás fokozatos lesz, a rendszer teljes bevezetését 2028. augusztusára tervezik, hogy a borászatoknak elegendő idejük legyen az alkalmazkodásra. A kormány továbbra is támogatja a szőlőültetvények telepítését és a borászatok fejlesztését, hiszen szőlő nélkül nincs bor, fejtette ki Glamočić. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen nőtt a bejegyzett pincészetek száma, a korábbi 282-ről 529-re emelkedett, ami több mint 80%-os növekedést jelent. Az új törvény emellett egyszerűbbé teszi a működést az egyházi intézmények, iskolák és egyetemek részére is, valamint kedvező feltételeket biztosít a magánszemélyek számára a bor értékesítéséhez. Ugyanakkor szigorúbban lépnek fel az illegális értékesítés ellen, különösen a különféle rendezvényeken és vásárokon. A tárcavezető kiemelte, hogy a szerbiai bor nemzetközi megítélése is folyamatosan javul. A szerbiai bortermelők nagy sikerrel mutatkoztak be az olaszországi borvásáron, ahol minden korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozott a hazai borászatok iránt. Stevan Rajta, a Szerbiai Szőlészeti és Borászati Szövetség igazgatója szerint a szerb bor előtt komoly nemzetközi lehetőségek állnak. Az ágazat már most jelentős fejlődésen ment keresztül, amit az állami intézmények és a minisztérium támogatása is elősegített. Szerbia egyre ismertebbé válik borországként, különösen az őshonos szőlőfajták révén, amelyek iránt a nemzetközi piacon is folyamatosan nő az érdeklődés. Az új törvény stabil alapot nyújt majd a kis, közepes és nagy borászatok számára egyaránt, valamint azoknak is, akik most szeretnének belépni az ágazatba. A szabályozás világos kereteket biztosít a termelőknek, miközben igazodik az Európai Unió szabályaihoz és előírásaihoz. Dragoslav Ivánsevics, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára hangsúlyozta, hogy az európai borászati szektor rendkívül gyorsan fejlődik, ezért a jogszabályok folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen. A korábbi szerbiai törvények is összhangban voltak az Európai Unió szabályozásával, azonban az időközben bevezetett új európai rendelkezések és a gyakorlatban tapasztalt problémák szükségessé tették a módosításokat. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Az új törvény hozzájárulhat ahhoz, hogy a szerbiai borászat versenyképesebbé váljon az európai és a nemzetközi piacon is, fejtette ki Ivánsevics.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú északi szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul.

0: Szerdáig marad a napos és nagyon meleg idő, akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtöktől valamivel kellemesebb idő lesz, de továbbra is meleg lesz és erős széllel kell számolni. A tiszta vízállás a Magyarkanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas.
1: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég, amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon marad a nyáriasan meleg anticiklonális időjárás. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk, helyenként erős lesz az északi északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. SD Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. SD Cable Family paketi. SDCable.tv.
5: SD Cable.

Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak. Up and down, down, down, up and down, down, down, up and down, up and down, up and down.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.

Πάντα Ράδιο Καλλιζέρ.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Pénteken 2 dinárral drágult a benzin és a dízel is. A következő 5 napban Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Szerbia először exportált élő bárányokat Algériába. A szállítás különleges körülmények között történt, egy bárány repülőjegye körülbelül 250 euróba került emiatt. Az algériai kereslet jelentősen növeli a közelgő vallási ünnepet. A mezőgazdasági tárca szerint különösen fontos, hogy Szerbia megfelelt minden szükséges nemzetközi tanúsítványnak és minőségi követelménynek. Az állam célja, hogy új piacok megnyitására kerüljön sor, ezért több országgal, köztük Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom vezetésével is megállapodásokat kötöttek. A szerbiai borászat és szőlészet fejlődésének új szakaszát nyithatja meg az a bor és szőlészeti törvénymódosítás, amelyet a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon vitattak meg. A törvény célja, hogy a hazai szabályozást összhangba hozza az Európai Unió előírásaival és az újonnan bevezetett rendelkezésekkel, valamint elősegítse a szerbiai borászat és szőlészet hosszú távú fejlődését. A változások többek között a bortermelés

0: augusztusára tervezik, hogy a borászatoknak elegendő idejük legyen az alkalmazkodásra. A kormány továbbra is támogatja a szőlőültetvények telepítését és a borászatok fejlesztését, hiszen szőlő nélkül nincs bor, fejtette ki Glamocsét. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen nőtt a bejegyzett pincészetek száma, a korábbi 282-ről 529-re emelkedett, ami több mint 80%-os növekedést jelent. Az új törvény emellett egyszerűbbé teszi a működést az egyházi intézmények, iskolák és egyetemek részére is, valamint kedvező feltételeket biztosít a magánszemélyek számára a bor értékesítéséhez. Ugyanakkor szigorúbban lépnek fel az illegális értékesítés ellen, különösen a különféle rendezvényeken és vásárokon. A tárcavezető kiemelte, hogy a szerbiai bor nemzetközi megítélése is folyamatosan javul. A szerbiai bortermelők nagy sikerrel mutatkoztak be az olaszországi borvásáron, ahol minden korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozott a hazai borászatok iránt. Stevan Rajta, a Szerbiai Szőlészeti és Borászati Szövetség igazgatója szerint a szerb bor előtt komoly nemzetközi lehetőségek állnak. Az ágazat már most jelentős fejlődésen ment keresztül, amit az állami intézmények és a minisztérium támogatása is elősegített. Szerbia egyre ismertebbé válik borországként, különösen az őshonos szőlőfajták révén, amelyek iránt a nemzetközi piacon is folyamatosan nő az érdeklődés. Az új törvény stabil alapot nyújt majd a kis, közepes és nagy borászatok számára egyaránt, valamint azoknak is, akik most szeretnének belépni az ágazatba. A szabályozás világos kereteket biztosít a termelőknek, miközben igazodik az Európai Unió szabályaihoz és előírásaihoz. Dragoszláv Ivánsevics, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára hangsúlyozta, hogy az európai borászati szektor rendkívül gyorsan fejlődik, ezért a jogszabályok folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen. A korábbi szerbiai törvények is összhangban voltak az Európai Unió szabályozásával, azonban az időközben bevezetett új európai rendelkezések és a gyakorlatban tapasztalt problémák szükségessé tették a módosításokat. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Az új törvény hozzájárulhat ahhoz, hogy a szerbiai borászat versenyképesebbé váljon az európai és a nemzetközi piacon is, fejtette ki Ivánisevics.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú északi szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. Szerdáig marad a napos és nagyon meleg idő, akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtöktől valamivel kellemesebb idő lesz, de továbbra is meleg lesz és erős széllel kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar-Kanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas.
2: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az Orvos Meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon marad a nyáriasan meleg anticiklonális időjárás. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthat

0: A szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk helyenként erős lesz az északi, északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv
4: SVODR.

Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Dolazi noć.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Proleće i prvi maj zovu. Priuštite sebi savršen odmor u A hotelima. Hotel Izvor u Aranđelovcu, Tornik na Zlatiboru, Parki Slatina u Vrnjačkoj banji i Sloboda u Šapcu vas čekaju. Uživajte u prirodi, wellnessu i potpunoj relaksaciji. Rezervišite svoj prolećni i praznični odmor već danas. ahoteli.com.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brzi internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Svoj da rekla.

Hajnali fény, az élet kékeg én veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféle képen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Pénteken 2 dinárral drágult a benzin és a dízel is. A következő 5 napban Szerbiában a benzin kiskereskedelmi ára maximum 193 dinár lehet literenként, míg a dízel 225 dinárba kerül. Szerbia először exportált élő bárányokat Algériába. A szállítás különleges körülmények között történt, egy bárány repülőjegye körülbelül 250 euróba került emiatt. Az algériai kereslet jelentősen növeli a közelgő vallási ünnepet. A mezőgazdasági tárca szerint különösen fontos, hogy Szerbia megfelelt minden szükséges nemzetközi tanúsítványnak és minőségi követelménynek. Az állam célja, hogy új piacok megnyitására kerüljön sor, ezért több országgal, köztük Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom vezetésével is megállapodásokat kötöttek. A szerbiai borászat és szőlészet fejlődésének új szakaszát nyithatja meg az a bor és szőlészeti törvénymódosítás, amelyet a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállításon vitattak meg. A törvény célja, hogy a hazai szabályozást összhangba hozza az Európai Unió előírásaival és az újonnan bevezetett rendelkezésekkel, valamint elősegítse a szerbiai borászat és szőlészet hosszú távú fejlődését. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, megérett az idő a változtatásokra, hiszen a borászati ágazat és a piaci környezet is jelentősen átalakult az elmúlt években. Az új szabályozás egyik legfontosabb eleme, hogy a jövőben a bortermelés alapját elsősorban a saját termesztésű szőlő képezi majd. Az átállás fokozatos lesz, a rendszer teljes bevezetését 2028. augusztusára tervezik, hogy a borászatoknak elegendő idejük legyen az alkalmazkodásra. A kormány továbbra is támogatja a szőlőültetvények telepítését és a borászatok fejlesztését, hiszen szőlő nélkül nincs bor, fejtette ki Glamočić. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 5 évben jelentősen nőtt a bejegyzett pincészetek száma, a korábbi 282-ről 529-re emelkedett, ami több mint 80%-os növekedést jelent. Az új törvény emellett egyszerűbbé teszi a működést az egyházi intézmények, iskolák és egyetemek részére is, valamint kedvező feltételeket biztosít a magánszemélyek számára a bor értékesítéséhez. Ugyanakkor szigorúbban lépnek fel az illegális értékesítés ellen, különösen a különféle rendezvényeken és vásárokon. A tárcavezető kiemelte, hogy a szerbiai bor nemzetközi megítélése is folyamatosan javul. A szerbiai bortermelők nagy sikerrel mutatkoztak be az olaszországi borvásáron, ahol minden korábbinál nagyobb érdeklődés mutatkozott a hazai borászatok iránt. Stevan Rajta,

0: igazodik az Európai Unió szabályaihoz és előírásaihoz. Dragoszláv Ivánsevics, az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának tanára hangsúlyozta, hogy az európai borászati szektor rendkívül gyorsan fejlődik, ezért a jogszabályok folyamatos korszerűsítése elengedhetetlen. A korábbi szerbiai törvények is összhangban voltak az Európai Unió szabályozásával, azonban az időközben bevezetett új európai rendelkezések és a gyakorlatban tapasztalt problémák szükségessé tették a módosításokat. A változások többek között a bortermelés feltételeit, a termelők jogosultságait, valamint a földrajzi eredet megjelölések szabályozását érintik. Az új törvény hozzájárulhat ahhoz, hogy a szerbiai borászat versenyképesebbé váljon az európai és a nemzetközi piacon is, fejtette ki Ivánisevics.
1: Időjárás.
0: A mai napon napos és nagyon meleg idő lesz, gyenge változó irányú északi szél fúj. A reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 31 Celsius fok körül alakul. Szerdáig marad a napos és nagyon meleg idő, akár 32 fokot is mérhetünk. Csütörtöktől valamivel kellemesebb idő lesz, de továbbra is meleg lesz és erős széllel kell számolni. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 174, Zentánál 246 cm magas.
2: Mert az időjárás változik, de a megbízhatóság nem. Az orvos meteorológia támogatója a Csókai Simon cég. Pellet üzemek és ipari gépek gyártása mellett házi használatú hidegen sajtoló olajprések, valamint mezőgazdasági gépekhez reduktorok és multiplikátorok is készülnek, kiváló minőségben. Simon cég. Amikor a technológia mögött valódi tudás áll.
0: A mai napon marad a nyáriasan meleg anticiklonális időjárás. A gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet. A szelesebb tájakon élő körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős lesz. Fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az ország legnagyobb részén továbbra is élénk, helyenként erős lesz az északi, északkeleti szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.
2: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?

0: Bitte später noch einmal.
1: Kein Schwein ruft mich an.

Értesítés következik, egyre több gyanús internetes üzenet terjed, amelyek rendőrségi vagy hivatalos értesítésnek tűnnek. Az egyik ilyen levél állítólag a szerbiai bűnügyi rendőrségi igazgatóság nevében érkezik, és internetes tevékenységre, valamint állítólagos bírósági végzésre hivatkozik. A szakemberek szerint az ilyen üzenetek célja gyakran a megfélemlítés vagy személyes adatok megszerzése lehet. A hatóságok azt tanácsolják, ismeretlen eredetű levelekre ne válaszoljunk, ne küldjünk személyes adatokat, és ne nyissunk meg gyanús linkeket vagy mellékleteket. Ha valaki hasonló üzenetet kap, érdemes közvetlenül a hivatalos rendőrségi szerveknél érdeklődni. Értesítést hallottak.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a

notte tre.